Yaba maba, yaba juwarnga, akapferberna, nyelishina, abernga pola tadima, nere salba dine.